Fejasztóci, mondta Vajszínok, kihenem észre magoma. Négy jóon. Négy jóon, négy jóon. Ég tóci, kautna mahoma. Átszimona, ego, nekamona. Ég vanma, ég imigúszia. Ég óma, vaszkamtik, vaszkamtik. Kaké, kamionágon.